0: emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat.

A történészek szerint az ukrán települések Magyarországon a 17-18. Században alakultak ki. Főleg Magyarország déli részén. Ennek az oka a törökök pusztító hadjárata volt. A későbbi adatok szerint az 1830-as években Borsodabaüzemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 21 ukrán falu volt. A nyugat-ukrajnából származóak a görög-katolikus vallást, míg a közép- vagy kelet-ukrajnából származóak az ortodox vallást gyakorolják.

ahol a lelkemet akarom átadni. Meséli Bodanovi Emília, színésznő, két gyermekes édesanya, aki az utóbbi időben rendezőként tud igazán kibontakozni. Mindig 100%-os munkát kell végezni, azt is szívvel, lélekkel. Vallja a Kisbajomi Kakas József, kosárfonómester.

0: Botanóbi Emília színésznő, rendező, már 4 éves korától mesemondó versenyekre járt. A Tápió Bicskéről származó, vegyes házasságban született Emília 15 évesen jelentkezett a Karaván Színház és Művészeti Alapítvány táborába. Később a Turai Ida Színházban tűnt fel társulati tagként, ahol főszerepet kapott a Rómeó és Júlia című darabban. A sikeres fellépés után a tehetséges színésznő mintegy 40 darabban játszott még. Jelenleg a Független Színház tagja, ahol nem csak színésznőként, hanem rendezőként is megmutathatta tehetségét. Emília, aki 2 gyermekes családanyaként a karrierjét is folyamatosan építi, nem csak példát mutat, de reményt és erőt is ad azoknak a roma lányoknak és nőknek, akik mernek nagyot álmodni.
1: Mesélj egy picit kérlek a karriered kezdetéről, te mikor találkoztál a színészettel?
2: Elég korán, mesemondó versenyekre jártam. Gyerekkoromban akkor már nagyon izgatott a színpad, de hát elsőnek akkor, amikor a Karaván Művészeti Alapítványba jelentkeztem, akkor voltam ilyen 15-16 éves, és akkor így nagyon éreztem, hogy ez az én utam, vagy ez az, ami engem gyógyít, vagy ez az, ami engem így kikapcsol.
1: Mit ad neked a színészet? Mit szeretnél átadni a színpadon?
2: Nekem ez öngyógyítás, a játszás, és teljesen kikapcsol. És hát a lelkemet akarom átadni, úgy akarom megformálni a szerepeket, hogy a néző az teljesen átélje, amit lát, és teljesen átérezze, amit az adott szereplő érez. És egyébként már 3 éve nem játszottam, vagy 4, és játszottam a 371 csillagban egy elég nehéz szerepet, és el is felejtettem, hogy milyen érzés kijönni a színpadról, azt az eufórikus állapotot, azt a fáradtságot, amikor az ember csak így lebeg, és így most már értettem, hogy miért szerettem ennyire a színházat, vagy hogy miért szeretem ennyire a színházat. Ez voltam.

0: Van esetleg olyan szereped, ami nagyon megmaradt benned, ami nagyon meghatározó volt számodra?
1: Nagyon szerettem a Love Story-t a Turay Ida Színházban, mert az volt az első énekes főszerepem, és nem gondoltam addig magamra énekes színésznőként, hanem inkább prózai színésznőként, és jó volt megugrani azt a létszet, és azt nagyon élveztem, azt a millió.

0: ég tőlem, azt, akit nekem adott az Isten.
1: Játszottál már filmekben is. Mi a különbség számodra a színpadi színészet között és a filmben alakított karakter között, vagy a között az érzés között? Melyik áll hozzád közelebb?
2: Régebben annyira nem szerettem forgatni. A magyar színészek nem nagyon tanulják az iskolában a filmszínészetet, pedig szerintem azért más, jóval másabb szerintem játszani, meg ott abban benne lenni. Én most kezdem el így kapizsgálni, megélvezni így a filmszínészetnek, vagy a kamerának, hogy mit ad a kamera, hogy tényleg mennyire egy minimális gondolat, egy minimális reakció elég, és nyilván az ember

ahogy így megérik, meg ami, ahogy egyre többet van a szakmában, így ezeket így megtapasztalja és átérzi. De mind a kettőnek megvan a bája, meg a szépsége. Úgyhogy meg nyilván az egyik maradandóbb, a másik meg annyira a pillanatban él, hogy egyik előadás sem ugyanolyan, szóval mind a kettőnek megvan a varázsa.

0: Egy kicsi madár.
1: Te nem csak színésznőként tevékenykedsz, hanem rendezel is már egy ideje. Mikor gondolkodtál először azon, hogy te már egy kicsit tágabbra szeretnéd nyitni ezt a perspektívát is, hogy már te rendezed a darabokat is? Hogy jött ez az életedben?
2: Nekem már elég korán mondták így a kollégáim, hogy nekem rendeznem kéne, mert hogy rendező anyam van. És mindig úgy voltam vele, hogy hát azért én nem tudom, én nem állok erre készen, még olyan fiatal vagyok, és nem tudom. És aztán itt a Független Színháznál írtak ki pályázatokat, hogy lehet rendezni, lehet darabot írni, és lehet színészként is jelentkezni, és én még akkor is csak színésznek jelentkeztem a pályázatra, és akkor mondták a Rodrigóék, hogy na jó, most már ne viccelődjünk, azért most már próbáld meg. És akkor jött ez a, igazából ez a kis hátsó szél, hogy akkor ezt most így elindítsam. És hát nagyon szeretem, mert sokkal összetettebb, és sokkal szélesebb látókört igényel, és hát az, hogy ahogy a színészeket kell irányítani, kell egy szint, egy pompát adni az előadásnak, és ezt elképesztően élvezem. Sokkal jobban élvezem egyébként, mint a színészi létet. Ugyanúgy izgulok, hátul értük, pedig mindig azt hittem, hogy nekem kell a reflektorfény, kell, hogy ott álljak, és nem tudom, de nem. Nagyon-nagyon élvezem. Most egyelőre jobban élvezem, mint azt, hogy színészkedem.
1: Hogy érzed, könnyebb így rendezni, hogy te tudod, hogy milyen a színpadon állni, hogy mit éreznek a színészek, milyen instrukciókra van szükségük? Szerinted nyilván nem tudhatod a másik oldalt, hogy milyen nem színészként rendezni, de milyen a visszajelzés a színészek részéről, a kollégáid részéről a darabjaid során?
2: Egyrészt jó visszajelzések vannak, mert nyilván tudom, milyen színészként az, hogy szükségük van szünetre, türelemre, odafigyelésre, beszélgetésekre. Tudom, hogy hány nézőre van szüksége egy színésznek, milyen fényre van szüksége egy színésznek, és ez nagyon-nagyon hasznos. A felől viszont nem annyira hasznos, ugye nekem nincs rendezői végzettségem, ez tényleg nekem csak egy ilyen fix ideálom, hogy én ezt akarom csinálni, és jól tudom csinálni, de közben meg tudod, sokszor van az, hogy mikor rendezek, így nem bírom ki, hogy ne álljak fel, és így kicsit így ne játszak elő, ami meg azért nyilván nem jó se a színésznek, se nekem, de közben meg annyira át tudom élni, és annyira bele tudom élni az adott karakterükbe, ami meg szerintem tök nagy segítség mindenkinek.
1: Ha jól tudom, az első rendezésed a Boszorkánycsárdás című előadás, ahol egy női főszereplőt helyeztél a középpontba, Cinka Panna karakterét dolgoztátok fel. Fontos volt neked, hogy női rendezőként női karaktert mutass be, az legyen az első debütáló darabod?
2: Igen, abszolút, ez volt a célom, amikor így gondolkodtam, hogy ki legyen a roma hősöm, és akkor hát egy roma rendezőnőnek, hát legyen már egy roma hősnő, és szeretek ilyen elfeledett karaktereket, elfeledett történelmi tényeket így a felszínre hozni, vagy így egy kicsit így a nyitottabb világnak megmutatni, hogy mi is volt akkor, és mi is volt ez, és akkor jutott eszembe Cinka Panna.
3: Tudod, meg kellene köszönnöm a jó Istennek, hogy járhatok más utat. Ha sokáig nem is, de járhatok egy olyan úton, amelyről egy kislány álmodozott hegedűvel a kezében, az apja rongyos csizmáját ölelgetve. De aztán itt vagy te, aki nyújtja a kezét, és arra biztat, hogy ez az én utam, és ez vagyok én. Valahol a kettő között mégis úgy érzem, hogy túl nagy álom ez egy magamfajtának. Tudod, mi akartam én lenni kislányként? Hegedűs, nagy zenész, világhírű. Tudod, mi lettem? Cigányhegedűs, cigányzenész. Pedig én nem akartam, és akkor ott még nem is tudhattam, hogy én nem lehetek egyszerűen muzsikus. Egy kisgyerekben fel sem merül, hogy van különbség. Annyit gyakorolunk egész életünkben, hogy a hegedű húrjai elvörösödnek az ujjunkból kiserkenő vértől. Talán tényleg én tévejedtem el az utamról. Otthon lenne a helyem, az enyémmel, vagy folyton úton, de az enyémmel.
1: Kik voltak azok, akik akár színészként, vagy akár rendezőként példaképeid, akiktől tudtál tanulni, vagy ellesni a szakma fortéjait?
2: Hát az osztályfőnököm Pál András, ő így nagyon, sokszor hívtak kis Pál Andrisnak is egyébként, de hát a Bajsai Móni, igazából majdnem minden kollégám, és majdnem minden színész inspirál valamilyen szinten, még azok is, akiknek nem tetszik a színművészete vagy a játéka, mert abból is így levonom a konklúziót, hogy én mit szeretnék látni, vagy én mit nem szeretnék csinálni. De így meglátom mindenkiben most már így a szépséget, hogy mindenki nyilván úgy játszik, hogy a szívét, lelkét belerakja, és mindenkinek van egy más stílusa, ami szerintem csodálatos. De így magyar színészek közül így igazából így ők.
1: Milyen témájú előadásokat dolgozol fel, akár rendezőként említetted, hogy elég széles a paletta, legyen az akár egy kulturális roma hősnő, vagy vannak mélyebb témájú darabjaid, mesélj egy picit ezekről, hogy hogyan találod meg ezeket a témákat, és miért fontos neked, hogy ezeket megmutasd, amiről még esetleg nem is készült ilyen témájú színdarab.
2: Hát fontosnak tartom tényleg így felszínre hozni ezeket az elfeledett embereket, cigány embereket, és azt gondolom, hogy hogyha mi mutatunk egy ilyen narratívát ezekről az emberekről, akkor talán egy kicsit másképp fognak minket megítélni azok, akik így eljönnek, vagy egy kicsit így mélyebben elgondolkodnak erről a témáról, vagy akár eljut középiskolásokhoz is olyan történet, amit mondjuk említhetnének a tankönyvek, de nem említenek, és ezért ez így fontos. De egyébként így nem tudom, jön egy sztori elém, és akkor egyszer csak így megérzem, hogy na ebből kell színdarabot csinálni, és én volt az emberevők is, hogy így elolvastam, és így láttam, azonnal így lepörgött a szemem előtt, hogy ebből darabot kell csinálni. Az emberevők színdarab egy justicmord ügy. Második József idejében történt magyarországi cigányokkal, akiket emberevéssel vádoltak meg. Természetesen ez egy koncepciós per volt, és nem volt belőle igaz, de 41 cigány embert végeztek ki, és a mai napig nem kapták meg a végtisztességet ezek az áldozatok.
1: Hogyan tudod összeegyeztetni a magánéletet a munkáddal? Ugye két kisgyermek édesanyjaként mennyire nehéz ezt a logisztikát végigvinni?
2: Nagyon nehéz, ezért nem is jöttem vissza én még így teljes mellszélességgel a szakmában. Az első terhességem alatt rendeztem meg a cingapannát, és a második terhességem alatt rendeztem meg az emberevőket, de így igazából így nem jöttem vissza dolgozni, ezt a két darabot megcsináltam, és egy-egy alkalommal így bejövök ezt felügyelni, meg ügyelni ezeket a darabokat. De hát a férjem segítségével. Szóval így másképp így nem tudom, ki logisztikázzuk. Ő hazáér, nem tudom, és én abban a pillanatban kiesek az ajtón, és rohanok. Úgyhogy csak így tudom. De még nem is tudom, hogy fog ez később. Mert például színészként nem tudom elképzelni azt, hogy én esténként ne legyek a fiaimmal, vagy hogy egy főpróba hiten egy hétig ne lássam őket, de még picik, úgyhogy nem tudom.

0: Hogy látod, te a fiatal korod ellenére, azáltal ugye, hogy rendezel, számos előadásban szerepeltél színészként, már a fiatalabb generációnak te egy példakép vagy. Sokan emlegetnek is úgy, mint aki segítette őket a pályájukon kezdő színészként. Hogy látod magadat ebben a szerepben? Vagy gondolkodtál-e már ezen, hogy te már akár egy mentor is vagy a fiatalabbak számára?
1: Igen, én igazából az a legcsodálatosabb ebben, hogy semmi más nem adok ezeknek a fiataloknak, csak szeretetet és tanácsot. Szóval, hogy nem az van, hogy nyomom őket előre, vagy hogy így bármiben is így nagyon tudnék nekik segíteni, de hogy ezt nagyon jó látni, hogy nekik ez elég. És aki fogékony rá, és aki akar, annak tényleg elég egy pár jó szó, vagy egy-két korrepetíció, vagy egy-két mélyebb beszélgetés, vagy egy-két olyan lehetőség, ahova csak egy elérhetőséget kell adni, de hogy neki kell teljesíteni, és eljutnak addig, ameddig akarnak, és ezt nagyon jól látni, és itt is vagyok nekik a mai napig, és bármikor elélnek, és bármikor kereshetnek. Nyilván ez egy nagy felelősség, de jobban megéri, mint bármi más, mert ennek van látszatja, ennek van haszna, olyan, mint az anyaság, ez a legkésőbb kifizetendő munka, de ez éri meg a legjobban.
0: Tudatosan cigány témájú előadásokat dolgozol fel rendezőként, és többségében színészként is, ha jól tudom, ilyen témájú darabokban játszottál. Hogy látod, mennyire nehéz egy cigány származású színésznőnek vagy rendezőnek a helyzete, hogy elvárás ez egy picit, hogy ilyen témájú darabok szülessenek, és ezekben játszatok, vagy te belső késztetésed, hogy igenis erről az oldalról megmutatni a többségi társadalomnak, hogy a cigány közösséget és ezt a kultúrát helyesen lássák mélységeiben?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és igazából, hogyha mondjuk egy évvel ezelőtt kérdezed meg, akkor nem tudok rá válaszolni, mert ez bennem is most fogalmazódott meg, vagy így most kezdem így kérdezgetni magamat, vagy így fejtegetni magamban, hogy egy jól csináltam ezt, hogy egy fenékkel akartam megülni két lovat, hogy ezt a cigány missziót is viszem a nyakamon, közben színész is vagyok, vagy lehet, hogy csak külön-külön kellett volna koncentrálnom rájuk. Ez igazából, amikor ezt így feltettem magamnak ezt a kérdést, ez így adta magát. Rasszjegyekben is látszódik rajtam, hogy egy cigánylány vagyok, és amikor én elkezdtem a pályát, én játszottam Júliát, és tényleg a Kőszínházban főszerepeket játszottam, amik nem arról szóltak, hogy egy cigánylány, és én ezt nagyon-nagyon szerettem. Viszont amikor jöttek az interjúk, akkor mindig arról volt szó, hogy te cigánylányként ez hogy éled meg. Szóval igazából ez egy beszippantás is volt, hogy így reagált rám a közeg, és igazából ebből próbáltam hasznot húzni csúnya szóval, vagy hogy így ebből próbáltam megélni. Abból próbáltam megélni, amim van. És nyilván érdekel ez a téma, és szeretem ezt a témát, és jó lenne, hogyha Magyarországon nem az lenne, hogy csak prostituáltnak vagy börtöntölteléknek hívnák el a cigány színésznőket, mert másra is alkalmas vagyok, de például a színházi világban, hogyha van erre lehetőségünk, hogy ilyeneket alkossunk, ilyeneket csináljunk, és ezzel mondjuk javítunk a megítélésünkön, vagy akár falrombolásban, vagy hídépítésben, akkor meg állok elébe. De most pont azon gondolkodom, hogy egy kicsit így leállnék ezekkel, mert már egy kicsit így soknak tartom, hogy nem nagyon érdekli az embereket, azt érzem ez a téma, nem nagyon van erre így hatás, kölcsönhatás, ellenhatás, úgyhogy most egy kicsit így ezt nem tudom még, hogy ez így hogy fog tovább folytatódni. Egyébként csodálatos hatást érünk el, és nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kapok, mint a rendezéseimre, mint pedig a színjátszásomra, ami nagyon-nagyon jól esik, és ezt kapom 10 éve, ezt a támogatást, de ez nekem most már egy kicsit kevés. Nekem ez most már nem elég, hogy havonta 30 emberhez eljut egy mondjuk egy előadás, hogy havonta 50 ember lát minket. Az emberek mostában nem nagyon tudnak, vagy szeretnek színházba járni, és én most lehet, hogy nekem most van lehetőségem kivárni azt, hogy itt most mi lesz ezzel az egész színházi világgal, vagy a művészet világával. Én most pont olyan lengyős vízben vagyok, hogy döntetek bárhogy. És most egy kicsit így, most így szeretnék megfigyelő lenni, szeretnék magammal dolgozni, magamat még fejleszteni, és kitalálni, hogy hogyan tovább, hogy tudok most innen ugrani egy szintet, akár úgy, hogy megcsinálok hozzá egy iskolát, vagy bármi, de most kicsit azt érzem, hogy stagnálok, és nem szeretem ezt az érzést.
0: Mit tanácsolnál azoknak, a fiataloknak, akik most állnak a pálya elején, vagy azon gondolkodnak, hogy színészek lesznek? Mit adnál nekik útravalóul, hogy mi kell ehhez a szakmához?
1: Kitartás, elhivatottság, alázat nagyon fontos, de úgy alázat, hogy azért maradjon meg a méltóságuk mindenáron, és az igazukat, vagy önmagukat ne veszítsék el. De én, amit leginkább ajánlok, az a B-terv. Hogy legyen B-tervük. A mai világban szerintem művészként mindenképpen kell egy olyan B-terv, amiben bármikor így belekapaszkodhat.

0: Jelenlét, kultúra.
1: Kakas József, a szintó cigány származására büszke kosárfonó, már több évtizede készít népművészeti tárgyakat, emellett a gyógynövények alapos ismerete is közel áll hozzá. Ma már azt vallja, számára nincs lehetetlen feladat, és ebben a szakmában csak az tud érvényesülni, aki 100%-os teljesítményt nyújt, valamint minőségi munkát végez. A régi, hagyományos mesterséget még gyermekként édesapjától tanulta meg. A kisbajomi kosárfonó mester rangos elismerésben részesült, ugyanis a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának nagyjaink díját vehette át. Nagy István riportja következik.
2: Nincsen kosárvesző nélkül.
3: Igen.
2: Hogy kezdődik a folyamat? Milyen veszőt használsz?
3: Amit most használunk, az amerikai pirosfűzvesző.
2: Gondolom az aljával kezdődik.
3: Igen, hát az alja az első rész. A kosárfonásnak a folyamata, ugye az anyagválasztás, anyagismeret. Az a legelső. Méretre válogatjuk karró, lábzó, berakó, gyűrű fülezéshez, és hogy előkészültünk az alapanyaggal, akkor nem kell mindig felkelni, és akkor szépen kezdjük a fenékkel. Ez 3x3-ban van. Ugye itt 24 karóval, 24 lábzóval, 24 berakóval dolgozunk. 2 gyűrűt kap, 3-as gyűrűt használok én középre és felülre. Ide felülre rakunk egy 3 páros leszegést és egy csavart fülezést, és akkor így van készen.
2: Mit mondanál, hogy mi az előnye a mai műanyag termékekhez képest?
3: Egyértelmű az, hogy ugye természetes alapanyagból készül, és a megújuló természetnek az egyik része és eleme. Ez egy nagyon jó minőségű anyag, jól lehet vele dolgozni.
2: És látom, hogy az esztétika is fontos, hiszen játszol a színekkel, teszel bele mintát.
3: Igen, ahogy dolgozunk ezzel, folyamatosan nézni kell, hogy melyik az a szálvesző, amelyik jó hozzá.
2: És nem kell hozzá semmi plusz rögzítés, hanem
3: semmi. Csak a saját maga anyagával, itt nincs szögelés.
2: Ha jól tudom, gyerekként kezdted.
3: Igen, hát szüleim ugye ezzel foglalkoztak, és gyerekként láttam, hogy hogyan fon édesapám, édesanyám, és akkor belenőtt az ember.
2: De akkoriban még más volt az életmód is egy kicsit.
3: Más volt, hisz a falun élő emberek állatokat tartottak, és oda azért sok kosár kellett, és sokféle.
2: És azt is meséld el, hogy a családotoknak is más volt akkor még az életmódja.
3: Én egy vándorló roma családban születtem, és a szüleim ezeket a tevékenységeket folytatták, a kosárfonás, a seprőkészítés, és mentek faluról falura, házról házra.
2: Az emberekben van most már egy ilyen tudatosság, hogy jobban keresik a természetes anyagokat? Van egy ilyen visszatérés?
3: Én szerintem igen. Tehát van egy lassú ez a folyamat, de látható, tehát már azért fellelhető. Nem nagyon keresik már a műanyagokat nagyon sokan, és a tudatosabb vásárlók azok törekednek arra, hogy inkább egy magyar kézművest fognak támogatni, és jó minőséget vesz. A mostani kosár, amit most csinálunk ilyen időszakban, ez nagyon erős, hisz már szikkadt az anyag. Most lehet a legerősebb kosarakat csinálni belőle. Mindig mondom azt, hogy kétféleképpen lehet fonni, rosszul és jól. Szoktam azt is mondani, hogy minimum 100%-osan kell dolgozni, szívvel és lélekkel. Akkor elégedett az ember ezzel a történettel, ha benne van a 100% és a szív és a lélek még ott van benne, akkor az nem lehet rossz.
2: Annyi mindent készítesz a kosarakon kívül, bútorok, dísztárgyak, játékok.
3: Igen, korábban készítettem én is bútorokat. Én kerestem mindig annak a lehetőségét, hogy mik azok a témák, amiket fel tudok dolgozni. Az első ilyen dolog volt, hogy egy lovaskocsit fontam, hisz ugye én, mint mondtam, én vándorló roma családban születtem, és a vándorlásnak én szerintem az egyik jelkép az a kocsi, az a lovaskocsi. Ezek az első lovaskocsik a Budapesti Néprajzi Múzeumban kerültek.
2: Tehát igazából fontos számodra a cigány kulturális örökség.
3: Számomra fontos, hisz olyan dolgokat tudtam tanulni, amiben esetleg, hogyha nem ebbe a közegbe születek, akkor lehet, hogy soha nem tudom megélni annak a romaságnak a mikéntjét, ahogy a szüleim éltek, dolgoztak, nagyon rendezett, rendszerezett, szigorú, fegyelmezett viselkedés mellett ezeket a munkákat megcsinálták a férfiak, édesanyámék elvitték a kosarakat a falvakba, ott annak idején ugye ez a cserekereskedelem ment leginkább. Tehát nagyon-nagyon szerették a romákat az akkori emberek is szolgáltattak.
2: Balázs, nem csak kosarakkal foglalkozol, bár most is egy kosár van a kezedben, de van még más is.
3: Gyógynövény teákkal foglalkozom, most a galagonyát lehet szedni, most már nagyon szép virágos, tehát fele virág, fele bimbó van, a leggyönyörűbb, a legszebb most a galagonya.
2: És ennek a gyógyhatása?
3: Hát a gyógyhatása, ugye belül az ereket letisztítja, salaktalanítja, és ezáltal ugye a vérnyomásra is hatékonyan lehet használni. Ezek is ugye még a régi múltból ragadtak rám, szülők ezzel foglalkoztak, édesapám, édesanyám, ugye az alap volt a kosárfonás, és mellette a gyógynövényekkel is foglalkoztak, ismerték a gyógynövényeket, szedték, szárították.
2: Miért volt erre szükség, erre a tudásra?
3: Hát erre tudásra azért volt szükség, nem tudtak akkor senkit, nem volt mobiltelefon, hogy felhívják a doktorodat, hogy akkor doktorul mit kéne most csinálni, tehát maguknak kellett megoldani a betegségre az ilyen házi praktikákat, és egymástól tanulták el akkor annak idején az emberek, mert szájról szájra leültek, éjszakában nyúlóan beszélgettek, tűz körül odaültek, és akkor megbeszélték a napi eseményeket, meg megbeszélték azt a gyerekek előtt, fiatal lányok előtt, hogy ilyen szépen lassan beléjük ivódjon az a tudás, amit ők birtokoltak, így ránk ragadt ez a gyógynövényes tudás is. Azokat az emberi értékeket tanultam meg leginkább tőlük, hogy a kitartás, szorgalom, odafigyelés, és ugye az a 100%-os munka, amit elvár egy-egy tevékenység, és én még hozzászoktam azt tenni, hogy plusz a szív és a lélek, tehát annak benne kell még lenni a 100% fölött.

0: Драги слушатели, нашето предаване завърши. Сбогувам се с вас от мое име, Светла Кьосева, и от името на моите сътрудници, звукооператорът на предаването Ласло Нанет и директорът на продукцията Ерика Гимаши. Слушайте ни отново следващата сряда и не забравяйте повторението на предаването, което се излъчва всеки петък след полунощ. Предаването може да чуете и онлайн на страницата на mediaclick.hu. Предаването е изготвено от медийна компания Дуна през 2026 година. Дочуване и приятен ден!
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bencsik János.
2: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Önök a Nemzetiségeink zenéi adását hallják. Rubonyová Ivett a szerkesztő nevében Bencsik János köszönti Önöket. A Presporok együttest a szlovák folk legendájaként tartják számon. 1979-ben alapította Kliment Ondrejka és Kamil Vilinovic, akik a mai napig tagjai a formációnak. Egy olyan zenekarról van szó, mely a folk, folk rock, blues, urban folk és a szlovák pop műfajban is jeleskedik. Az együttes a 80-as években volt igen népszerű, főként minőségi zenéje miatt. A zene és a szöveg teljes összhangban tükrözték az akkori érát. Feldolgozásaik, folkzenei érzésük a blues, rock, népzene és pop elemeit hangolták össze. Zenéjükben a vokálra és a nagyon gazdag hangszerelésre helyezték a hangsúlyt. A formáció 1979-től egészen 1991-ig amatőr pozsonyi együttesként működött, miközben számos ismert zenész dolgozott velük, mint például Robo Grigorov, Peci Uhercsik, Marian Jaslovski, Jaroszláv Kubista vagy Máriusz Kopcsai. Az együttes 2009-ben jelentkezett ismét új szerzeményekkel. Jelenleg lelkes amatőrökkel dolgozik. A forrásanyag, amihez nyúlnak, igen gazdag. A klasszikus irodalmi műveken át, a népzenén és a mai tiszta pop-rock folk feldolgozásokból merítenek. Az együttes különböző klubokban, vagy jelentős folk, vagy rock színpadokon adott számos koncertet, pályafutásuk alatt sok CD-lemezt adott ki. Mai adásunkban a 2014-es albumukból válogattunk, melynek címe Csiezseto Ovecski, azaz magyarul Vajon kié ez a nyáj? Ez az album saját szerzeményeken kívül modern vagy vicces retro stílusban feldolgozott népdalokat tartalmaz. A szerzemények Szlovákia különböző régióiból származnak. Liptótól kezdve Árván át, Sároson, Trencsényen keresztül, egészen a Dunáig. Bevezetőül hallgassanak meg a zenekar feldolgozásában egy himnikus dalt, melynek címe Ponábrezsi, Konyik Bezsi, azaz a parton egy lovacska szalad.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. A mai Nemzetiségeink zenéi című magazinunkban a Pozsonyi Presporok együttes felvételeiből válogattunk. A Csiezseto Ovecski, azaz Vajon ki ez a nyáj című albumból Hrubonyová Ivetta szemezgetett. Gémesi Erika gyártás vezető nevében is Bencsik János köszöni megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánok, viszont hallásra!
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most keddi műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét közéleti magazinját, majd a Lovári és a Ruszin félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást!
1: Jelenlét, közélet.
2: Délveszerekhávtumén Romali, Noroksi Szenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Gyerekkori álomból hivatás. Balogné dr. Nyári Anna, az első generációs fiatal jogásznő példaértékű története. Gyermekkorom óta az volt a célom, hogy saját üzletet nyithassak. Meséli Kollár László, aki egy családi vállalkozásként működtetett budapesti barbershop üzletvezetője. Balogné dr. Nyári Anna a fiatal jogász, édesanya már kisgyermekként eldöntötte, hogy értelmiségi pályára szeretne lépni. Szülei mindenben támogatták, ő pedig kitartó munkával elérte céljait. Jogászként végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Anna az első a családjában, aki diplomát szerzett. Ezzel nem csak a saját életét formálta át, hanem példát is mutatott környezetének. Egyetemi évei alatt vált édesanyává, a diploma megszerzése után pedig második gyermekét várta, így a pályát még nem kezdte el, de a gyermekvédelem területén szeretne dolgozni, mert hisz abban, hogy ott tudja leginkább kamatoztatni a tudását és segíteni másokon. Anna számára a tanulás nem csupán eszköz, hanem tartás és önbizalom forrása is. Hogyan emlékszel vissza arra az időszakra, amikor elhatároztad, hogy jogász szeretnél lenni, és mi inspirált ebben a döntésben?
3: Hát igazából, hogyha így nagyon mélyre visszanyúlok, akkor nekem így édesapám már kiskoromtól mondta, hogy neki nagyon nagy álma lenne az, hogyha az egyik gyerekeim vagy az öcsém jogász lenne. Igazából a gimnáziumban a történelem volt az én erősségem, és úgy voltam vele, hogy vagy történész szakra megyek, vagy jogász szakra, mert hogy mind a kettő jó volt az MR történelem érettségi. És igazából érdekes, mert nagyon jó kapcsolatot ápoltam a történelem tanárnőmmel, és igazából ő beszélt le a történész szakról, és mondta azt, hogy sokkal kifizetődőbb, hogyha jogász szakra fogok jelentkezni, úgyhogy megírtam az emeltörit, jól sikerült igazából mindegyik érettségim, nyelvvizsgát is letettem angolból, és így fel is vettek az első helyre, amit elsőre beírtam, úgyhogy innentől meg már nem volt kérdés, hogy akkor megyek a jogi pályára.
2: Milyen út vezetett a diploma megszerzéséig? Milyen kihívásokkal kellett szembenézned, ha voltak ilyenek?
3: Kihívások azok voltak. Én eleve egy stresszesebb időszaknak éltem át a vizsgai időszakokat, tehát amúgy is az izgulós típus vagyok, szóval a vizsgai időszak nem tartozott a kedvenceim közé. Illetve hát, ami idézőjelben nehézség volt, de igazából ez a legszebb szerintem az egész történetben, hogy én az egyetem alatt várandós lettem a kislányommal. Sok éjszakát áttanultam, tehát hogy akkor volt időm tanulni, mikor a kislányom éppen aludt. Ez így az első hónapokban nyilván könnyebb volt, mert akkor ugye még sokat aludt, de hogy cseperedett fel, már átmentek ezek inkább ilyen éjszakai tanulásokba, illetve hát édesanyám és a férjem rengeteget segítettek, és teljes válszélességgel mellettem álltak. Úgyhogy ha kihívás, akkor inkább ezt mondanám, hogy azért ejtettem egy pár könnyet néha, hogyha nem tudtam kivinni a játszóra, vagy tényleg sokat kellett tanulnom, és nem akartam, hogy azt érezze, hogy én őt nélkülözöm, vagy sokat van távol nélkülem, ezért volt az, hogy amikor ő elaludt éjszaka, akkor tanultam a vizsgákra, úgyhogy ezt mondanám nehézségnek, de szerintem maga az egész jogi egyetem sem egy könnyű dolog, így alapból sem az.
2: Nem is volt kérdés számodra, hogy a tanulmányaidat ennek ellenére is folytatod, és nem hagyod abba akkor, amikor édesanyja lettél?
3: Nem, igazából még nem is passziváltat tanítottam, egy fél évet sem maradtam nappali tagozatos, szóval, hogy így, ha így visszaemlékszek, akkor tényleg így nagy hassal is mentem be az órákra, és akkor néha láttam ugye az évfolyam társaim, amikor elkezdett nőni a pocagom, hogy úgy néznek, meg úgy csodálkoznak, hogy akkor most tényleg így is bejárok, de nem volt kérdés, nem is gondolkoztam ezen, hogy akkor abba hagyjam, vagy szüneteltessem, így nekem így teljesen egyértelmű volt, hogy folytatom. Igazából az első trimester azért volt nehéz, mert nagyon sokszor voltam rosszul, és így néha nehéz volt így végigülni 2x45 perceket, de hát túl vagyok rajta, úgyhogy igazából igen, nem volt kérdés, hogy folytatom.

0: most, hogy már a nagyobbik lányod 5 éves, és a picike meg másfél. Így mennyire nehéz most összeegyeztetni a munkádat a magánéleteddel, az édesanyai szerepeddel?
1: Hát a helyzet az, hogy amikor lediplomáztam, rá 2 hónapra várandós lettem a második kislányommal, és ezt így tudatosan tervezett volt, mert úgy voltam vele, hogyha én nagyon beleállok a jogászi munkába, akkor lehet, hogy nem vettem, hát idézőjelben nem vettem volna rá magam még egy baba projektbe, úgyhogy igazából most a terv az, hogyha a Bella is óvodás lesz, vagy bölcs is, ezen még gondolkodunk, hogy járjon a bölcsibe, akkor szeretnék elkezdeni igazán így belemélyülni a munkába. Ami nagyon érdekel, az a gyermekvédelem. Én alkotmányokból írtam a szakdolgozatomat is, szóval így a házasság és a család szerepe az alkotmányokban, ez volt a címe. Hozzám ez áll a legközelebb. Terveim vannak, de úgy igazán mélyen még nem ástam bele magam így a jogászi munkába, az az igazság. Tehát a kötelező szakmai gyakorlatot azt megcsináltam, ugye ami a diplomához kellett egy ügyvédi irodában, egyébként ott is nagyon jól éreztem magam, szóval még azon is gondolkodok, hogy így az ügyvédi

0: akkor kénytelenek voltak, de hogy egyébként rendkívül segítőkészek voltak. Én most így kifejezetten egy tanárt nem tudnék kiemelni közülük.
1: A jogász hivatásban mi volt ez, ami téged a leginkább vonzott? Azon túl, hogy mondtad, hogy nyilván egy családi megerősítést is kaptál, és édesapádnak nagy álma volt ez, hogy jogászként végez. Mi az a személyes indítatás, ami neked sokat jelent ebben a hivatásban, hogy itt szeretnél kiteljesedni?
0: Igazából én mindig, már így a gimnáziumi éveim alatt mindig úgy képzeltem el magamat, mint egy ilyen irodában ülő, csinosan felöltözött és karrierista nő. Mindig így képzeltem el magamat, és tényleg így mindig motivált voltam. Szerettem tanulni, szerettem olvasni, szerettem így belásni magam a dolgokba. Nekem nem volt megterhelő egyébként, mikor az érettségire készültem. Én tényleg így vártam, hogy milyen lesz az egyetemi lét. Amúgy egyébként másképp képzeltem el. A családomban én vagyok az első, aki egyetemet végzett. Egyébként azóta már az öcsém is lediplomázott, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá is, ő közgazdász. De hogy tényleg így az, hogy megmutassam, hogy romaként is el tudom végezni a jogi egyetemet, és még gyerek mellett is. Szóval, hogy talán ez a két motivációm volt.

0: tágabb családodban, vagy a tágabb környezetedben mennyire látod, hogy elismerik, amit te elvégeztél, vagy hogy akár példaértékű lehetsz, igen, a közösségünkben, hogy fiatal cigánynőként ilyen hivatást választottál magadnak, vagy ugye első generációs értelmiségiként lediplomáztál, hogy ez mennyire ismerik el, vagy mennyire támogatnak téged?
1: Támogatnak, és azt veszem észre, hogy így a szüleimnek a gyerekkori barátai, illetve azoknak a gyerekei is hát büszkék, és örülnek, hogy tényleg így elkezdődött valami, azért szerintem ez egy 20-30 éve ritkább volt. Manapság azért szerintem sok roma jár egyetemre. Egyébként az én évfolyam társam közül is voltak romák, és ezt észre kell venni a többségi társadalomnak is, hogy a romák is próbálnak felzárkózni, és igenis tanulni, és tenni azért, hogy a saját és a gyerekeik jövője szebb legyen, és példát mutatni. Úgyhogy összességében szerintem igen. Például a apukámnak a barátjának a lánya azért jelentkezett egyetemre, mert hogy én is elvégeztem az egyetemet, és hogy ez nagyon nagy motiváció volt neki, és akkor így az érettségi után 2 évvel, tehát hogy így nem is volt neki terpen, csak így a diplomaosztam után mondta, hogy na ő is beadja a jelentkezését, és megcsinálja, és már egyébként másodéves, úgyhogy rá is nagyon büszke vagyok.
0: Milyen értékeket szeretnél átadni a gyermekeidnek? Szeretnéd a tanulás szeretetét tovább adni, és azt, hogy ők is akár hasonló területen végezzenek, vagy ha nem is jogászként, nem ezen a területen, de hogy mindenképp tovább tanuljanak?
1: Szeretném mindenképpen, hogyha értelmiségiek lennének mind a 2 lányom. Erőltetni nem szeretnék rájuk semmit, tehát ami őket érdekli, és amiben tehetségesek, én mindenben támogatni fogom őket, és hogyha másul is, akkor én szeretnék velük külön leülni, tanulni, és megtanítani nekik azt, hogy hogyan is kell tanulni, hogyan kell hatékonyan tanulni, és próbálok így a legfőbb mentoruk és a mencsváruk lenni. Hát szerintem nagyon fontos az, hogy észrevegyük és felismeri egy szülő azt, hogy miben tehetséges a gyermeke, és mi az, ami érdekli, és amiben ki tud teljesedni. Úgyhogy ezt fogom szem előtt tartani majd, hogyha ott tartunk már.
0: Mit üzennél azoknak a fiatal lányoknak, akik még esetleg gondolkodnak azon, hogy beadják a jelentkezésüket felsőoktatási intézménybe, vagy hogy konkrétan ezen a pályán

0: helyezkedjenek el, hogy miért érdemes egyrészt tovább tanulni, és mi az, amit a jogi pálya tud adni?
1: Hát igazából azt, hogy ez egy akkora visszacsatolás saját magadnak, hogy te ezt meg tudtad csinálni, és olyan tartást, magabiztosságot ad szerintem az, hogy azt már tényleg senki nem veti el tőle. Tehát jöhet bármi az életedben, egy válás, egy rossz periódus, de az, amit te már egyszer véghez vittél, és az, ami a tiéd, ez a tudás, az már tényleg, ez klisé, de tényleg senki nem veheti el tőled. Úgyhogy én mindenkit bátorítok arra, hogy fiatal romaként igenis hozhat bármit az élet, de hogyha egy ilyen papír idézőjelben, egy bizonyítvány van a kezedben, akkor azzal, ha romák vagyunk, hanem azzal tudunk valamit kezdeni, és meg tudjuk mutatni azt, hogy mi is képesek vagyunk bármire, amit mi elterveztünk.
0: Volt-e olyan az egyetemi éveid alatt olyan segítség, akár nem tudom, itt a romaszak kollégiumokra gondolok, amit igénybe vettél, vagy tagja voltál, vagy ezt teljesen egyedül csináltad?
1: Teljesen egyedül, úgyhogy én őszintén megmondom, hogy nem is néztem utána, így az egyetem sem hangoztatott lett volna ilyen, úgyhogy igazából egyedül készültem a vizsgákra. De mondjuk azt még azt elmondanám, hogy így az évfolyamon belül ezért így nagyon támogattuk egymást a többiekkel, szóval így jegyzeteket küldtünk, adtunk egymásnak, volt, hogy leültünk szünetekben együtt tanulni, meg vizsgák előtt kikérdeztük egymást, és ez így jó volt így látni, hogy amúgy egy összetartó kis csapat voltunk.

Kollár László családtagjaival és barátaival 3 éve alapította meg Dél-Pesti Borbély szalonját, ahol, mint mondja, mindig a vendég az első. Nem könnyű ebben az ágazatban kiemelkedőnek lenni, hiszen rengeteg hasonló üzlet nyújt efféle szolgáltatást. László szerint azonban az a kulcs, hogy az ember kialakítsa egyedi stílusát, és a vevőkör igényeihez mérten árazza be az üzletet. Nagy Zsolt, Borbély, aki már nyitástól kezdve oszlopos tagja a fodrászatnak, már gyermekkorában elhatározta, hogy férfi fodrászként fog dolgozni. Folyamatosan igyekszik elsajátítani az új technikákat, és jó kapcsolatot ápolni a vendégeivel. Akik betérnek hozzájuk, egy igényesen berendezett helyre érkeznek, ahol a profi szakemberek azon dolgoznak, hogy a vendégek maximálisan elégedettek legyenek.

0: mikor fogalmazódott meg benned, hogy fodrász szeretnél lenni, és egész életedben ezt a szakmát szeretnéd űzni?
1: Hát már igazából kiskorom óta ugye fodrászkodom, mert mindig elrontották a hajamat, ahova mentem kicsinek, vagy elvittek ugye a szüleim, és így úgy döntöttem, hogy magamon így elkezdem, és egyre jobb lett a hajam, utána idővel vágtam barátaimnak, stb., és leraktam a szakmát.
0: Mennyi tanulás kell hozzá, hogy az ember aztán sikeres és ügyes fodrásszá váljon?
1: Hát szerintem igazából, ha azt nézzük, egy élet is kevés, mert mindig jönnek az új hajdivatok, és ugye mindig tanul az ember, ameddig a szakmában benne van. Én csak borbé vagyok, csak férfi hajakat vágok.
0: Hány fővel működik a vállalkozás?
2: A vállalkozásunk most per pillanat velem együtt, mint üzletvezetővel hárman, de négyen voltunk legelsőnek, most per pillanat hárman vagyunk.
0: Mikor indítottátok a vállalkozásotokat, illetve hogy jött az ötlet, hogy szeretnétek egy saját barbershopot nyitni?
2: Nekem kiskoromtól nagy vágyam volt, hogy majd valamilyen üzletem legyen, ha idősebb, felnőtt életférfi leszek, mert mindig is tetszett, hogy az embereknek van üzletük, van mivel foglalkozzanak, saját vállalkozást építenek, ez a karrierjük. Ez az üzlet a lakhelyünktől nem messze van, napi szinten ott jártam el, és egyszer csak láttam, hogy kiadó volt, és jött egy ötlet, hogy hát valamit kellene oda nyitni, hogy akkor legyen ez egy barbershop. Ugye azt tudni kell, hogy ez egy családi vállalkozás, így adott volt, hogy kikkel fogom tudni ezt együtt csinálni. Fel is kerestem őket, beszéltünk személyesen, átrágtuk, hogy látják, fog-e ez menni, és mindenki áldását adta rá, és megnyitottunk most márciusban volt 3 éve.
0: Akkor ez családi vállalkozás, meg barátokkal dolgoztok. Egy nagyon jó hangulatú helyet képzelhetünk el, ahol folyik a munka.
2: Igen. Erre mi külön ügyelünk és figyelünk, hogy mindig jókedvű és vidám legyen a bent töltött idő a vendégek számára, illetve az ott dolgozók számára is, hiszen szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy amit csinálsz, azt szeresd is csinálni, és jó légkörben és jó kedvel csináld ezt.
0: Mennyiben könnyíti meg, hogy az ember vállalkozóként ugye a saját maga ura, ti osztjátok be az időtöket? Ez egy nagy könnyebbség azokkal szemben, akik mondjuk 8-tól 5-ig az irodában ülnek.
2: Hogy mennyivel könnyebb, mindenki a saját bőrén érzi és tapasztalja, hogy egyáltalán könnyebb. Ez beállítottság kérdése szerintem, valaki arra születik és arra adja az életét, hogy vállalkozó lesz, valaki meg nincs erre mentálisan, és nem is tud erre mentálisan felkészülni, és ezért marad, mint alkalmazott, mert az annyival másabb ugye, hogy ott bemész a munkahelyedre, van egy fix idő, amit le kell dolgoznod, ott elmondják, hogy mit kell csinálnod, tudod a munkakörödet, és reggel bemész, munka végén végzel, és igazából ennyi, nincs más teendőd a munkáddal kapcsolatban, míg egy vállalkozónak akár 0-24-ben azon kell gondolkodnia, és fejlesztenie a vállalkozását, hogy ez folyamatosan profitot hozzon, ha több alkalmazottad van, akkor mindenkinek kitermelődjön a bére, illetve ugye rengeteg reklámmal kell foglalkozni, hirdetésekkel, azért ez egy sokkal összetettebb dolog, ha vállalkozó az ember, mintha csak egy alkalmazott.
0: Mennyi idő volt kiépíteni azt a vendégkört, akik már ismernek titeket, és rendszeresen járnak hozzátok?
1: Hát igazából én nagyon sok helyen dolgoztam régen, és ugye amikor megnyitottuk az üzletet, ugye 3 éve, akkor az volt a baj, hogy a sok vendégkörömnek a 3/4 körülbelül így leesett. De mivel sokan ismertek, így igazából nekem egy olyan 2 év volt az, hogy tényleg azt mondjam, hogy ez már jó.
0: Hogy lehet ebben a szakmában elismerést meg nevet szerezni magadnak? Mi kell hozzá?
1: Hát igazából pörgetni kell a reklámokat, jól kell ide vágni valamilyen szinten, hogy ugye híreszteljék ugye a barátoknak, hogy jöjjenek ide hozzánk hajat vágni, és még sorolhatnám.
0: Mi kell még ehhez a szakmához? Ugye a kézügyességen meg a szakmai alapokon túl, ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy itt egy mondjuk úgy egy zárt férfi társaság van, tehát itt ugyanúgy az emberek megbeszélik a problémáikat, tehát ebben is partnerek vagytok, hogy ez mind egy jó barber feladata?
1: Egyébként igen, nagyon sokat beszélgetünk ugye a vendégekkel, mindent megosztanak velünk, próbálunk úgy tekinteni rájuk, mintha barátunk lenne minden vendégre, ugye megpróbáljuk megteremteni így a hangulatot, hogy jó hangulat legyen, mi hiába van rossz kedvem, bemegyek az üzletbe, ahogy belépek az ajtón, ugye ezeket elfelejtem, és utána próbálok így a vendégekkel foglalkozni, és nem magammal.
0: Tehát ez a személyes kötődés, meg ez az érzés a vendégeknek, hogy ők fontosak, és ti tudtok róluk mindent, ez is ugyanúgy a sikeresség alapja.
1: Persze, ez kell, és ez kell az embereknek.
0: Ki az, akitől te tanultál, akire felnézel, hogy ez szakmailag nagyon sokat adott neked?
1: Hát igazából, akire úgy felnézek konkrétan, volt egy barátom, aki velünk dolgozott, ide csak ő külön vált, és ő is segített régebben sokat nekem, meg én miután leraktam a szakmát, sokat néztem ilyen videókat külföldiektől, és így próbáltam mindig a legjobbat kihozni magamból.
0: A családban is láttál hasonló szakmában dolgozókat, vagy az a te saját utat, hogy ezt választottad?
1: Nincsen a családban ilyesmi, ezt én választottam. Ez így alakult, és örülök is neki.
0: Milyen terveitek vannak a vállalkozással a jövőre nézve?
2: Hát nagyon sok tervünk van igazából, ugye a legfontosabb számomra, meg számunkra mindig az, hogy folyamatosan bővüljön a vendégkörünk, illetve minél több vendéget tudjunk fogadni. Szeretnénk, ugye ahogy említettem, hogy most csak 2 barber dolgozik, szeretnék még egy 3. barbert ez évben alkalmazni, mert igazából mi nyitástól úgy vagyunk berendezkedve, hogy minimum 2, de inkább 3 barberral dolgozunk együtt, és ugye ezt is szokták meg a vendégek, mert nagyon sok olyan vendégünk van, aki csak úgy gondol egyet is bejön, hogy most szeretne egy hajvágást, és ugye ez nálunk adott volt, volt erre lehetőség, mert ugye 3 barber dolgozott, és azért olyan nem nagyon volt, hogy valakinek épp nem volt egy szabad fél órája. Nyilván 3 barbernak a nyitástól zárásig folyamatosan meglegyenek a vendégei, az egy nagyon széles vendégkörrel kell rendelkezni, több 100 emberről beszélünk, vagy akár még nagyobb számokról is, hogy folyamatosan tudjanak dolgozni. Ugye nem egyszerű ennek a megteremtése, főleg így, hogy hát azért valljuk be, minden sarkon barbershop van. Ugye ez nagyon közkedvelt szakma lett a férfiaknál. Igazából ezek a tervek, reklámtervek is vannak, nyilván erről most nem beszélhetek, közös együttműködések is lesznek a jövőben. Vannak tervek bőven.
0: Ahogy említetted is, igen, elég sok barbershop van a városban, illetve országszerte is. Mitől tudtok ti egyediek lenni, vagy mások lenni, mint a többiek?
2: Szerintem nagyon fontos, hogy nem szabad mást utánozni. Ugye minden embernek és minden üzletnek van, vagy kéne legyen egy egyéni stílusa, amit folyamatosan vinni kell és építeni, mert mást utánozni nem jó dolog, mert az úgy is ki fog tűnni, hogy valakit utánzol, valakit kopintasz. Nagyon fontos, hogy mindig úgy kell alakítani a vállalkozásodat, amilyen a vendégköröd. Hozzájuk kell alkalmazkodni, hiszen egy szolgáltatást nyújtunk, illetve nagyon fontos, amiről már beszéltünk, hogy mindig jókedvűen kell benne lenni, akármi történik. Mindig a vendég az első, folyamatosan fenn kell tartani hajvágás közben a vendéggel a beszélgetést, hogy ne érezze azt, hogy unalmas, unatkozik ott, nem tudja esetleg veled megosztani a problémáját, meg kell hallgatni. Mi is emberek vagyunk, vannak saját problémáink, nem is kevés, és ugye ezeket ilyenkor félre kell tenni, és meg kell tudni őket hallgatni, tanácsot adni, és ugye nagyon fontos ez mellett, hogy mindig precízen kell dolgozni, ne az legyen, hogy időpontra érkezik a vendég, és fél órát kell várni, mert el vagy csúszva, bár van ilyen is, aki a szakmában dolgozik, az tudja, hogy sajnos ez is benne van, és sokszor nem a barberek hibája, hanem ugye a vendégek késnek. Nagyon fontos a tisztaság, hogy mindig tiszta legyen az üzlet, mindig a megjelenésünk tiszta legyen, minden megfelelően fertőtlenítve legyen, mert nagyon sok olyan eset van, és nagyon sok olyan vendégtől hallunk tapasztalatokat, hogy különböző barbershopokban ugye ezeket nem tapasztalták meg, mint a gépek fertőtlenítése, akár mint a hajvágás utáni fertőtlenítés, illetve szakáligazítás után. Ugye ezek mind fontos, elengedhetetlen dolgok ahhoz, hogy kitűnjél, illetve meg legyenek elégedve a vendégek a szolgáltatással.
0: A mai ingadozó gazdasági helyzetben mennyire nehéz fenntartani a vállalkozásnak a biztonságát, hogy ez folyamatosan tudjon működni? Ugye most több tényező is befolyásolja, a Covid akár, vagy az infláció, a háború, mennyire érzitek ennek a hatását, vagy szerencsére ebből kimaradtok?
2: Hát érezni, nyilván minden egyes vállalkozás megérzi az inflációt, de mivel ez egy úgymond szépségipar, amire ahogy a hölgyek is, és most már a férfiak is, erre mindig költenek az emberek, mert ugye fontos a megjelenés, fontos az ápoltság, ezért ugye az a legfontosabb, hogy egy olyan árkategóriába tud belőni magad, ami megfizethető, de azért fenn is tudod belőle tartani a vállalkozásodat. Ugye túl olcsón se dolgozhatsz, hiszen akkor te saját fenntartásodat kockáztatod, viszont nagyon drágán se dolgozhatsz, mert mivel hatalmas a konkurencia, ezért mindig fognak találni, akivel hasonlóan meg vannak elégedve, de olcsóbb. Ezért nagyon fontos, hogy abba az árkategóriába kell belőni mindig egy hajvágásnak az árát, és olyan szinten is kell emelni, ami még belefér. Illetve hát ugye ez attól is függ, hogy Budapesten, vagy a városban, vagy Magyarországon melyik régióban dolgozol. Ugye nyilván teljesen más egy budai színvonal, mint Pest. De mondom, a legfontosabb az, hogy ne árasz túl magad, de ne is legyél túl olcsó.
3: Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásin Dévlisza, Fit Sanatos, viszont hallásra.
4: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
5: Trinfálo glaso. Leunglikon a rádióhozko lovárizko nacionálno glaso.
6: Teven bachtale romale. Kate unglikon rádióhozajsunen perománi síb. Muruanov, Kvalla Gábor. O sárközi Károly, kodophenel, o romeszket robúj teszítjolinke. Károly, andi bonyháda besel, kotetra él. Ando báró románo ungrikót hemeszkó ketáni pekerel bútyi. Leszke savora, szandi oprune skóli szítjon. Szarphenel, o rom inke csizsanel ophete torgyol anda peste. Lesz a vorbi szárda, spekadala bútya.
7: Anda bonyháda, vilem, ha te kérdélem, anda bonyháda. Starvard és Tepány Bérsengoszim, Szimajék Sóri, Akának Bise Bérsengi, Pohando Pécsúj Pérel, Po Egyetemo, Mrosábo, Desúr Stáre Bérsengoj. Hát még eddig indi szárdém, hogy Tobújte, Szityon, Hájvon, Tobújte Keren, majd Kadi Bújti szó, Akának Mekerav, Mrosábo, Andi Bonyháda, Szárszaprendem, Kote Pírel, Andi Iskola, hát még addig indi szárdém, hogy muszáj te szítson, hogy te a velébb, majd bári iskola, Szármanci. Po Tudomány Egyetemo Pírel, akár nekik uniósó szakú indi szárdaszkote, hát kate kárhé térni, máta foglalkozik lesz a ifjúság segítő szakpenelenge Ungrika. O Koltai Dénes indi szárdaszkado szakó, hát mi is tosítjol, akár neki jelesú szasz lesz ki alaki vizsga. A sávó P informatika szakó Pírel, hajvívó jelesoly, sukáris szítsa, nájmagy indulén.

Murodat Kerelas Bóti Kotyándi Bonyháda Bálinca foglalkozik az Kodolá Barháda Andak odotra is árasas Hasz lassas lesz Csácsi Bóti Muridei akán Barháda Ami Ketáni Pácsasa Pati Vális Vojci Kerelas Bóti Kotyácsas Kére Kerelas Piszki Bóti Muro Papo Hai Muro Mámi Kodela Kerele foglalkozik a szégrasztenca szárpurán, és ugye zsánász po fórúra, szárvarikán a parúven a szégrasztén bicsinás lesz, hát kade kerele az penge búti. Kodotó búti zsánén, pamandé, hogy angol rendszer változtatási, kote andai amári megya, hát kade pende vange, hogy a demandé diken kodó lehetőség, hogy mi opresel vállalé, hát Abla módoman te zsúti éromén. Mi a tudcsik a deginti szárdém, hogy kadibúti muszáj tekerav. Kájmuro népo ugye csorroj, és az, hogy szoszki páribúti szártrajon, a tudcsik mi kadibúti vállalói szárdém.

napríklad okolo penoptuke, hogy vám ende, kote obharol o daripe, feriame, či to ma zárite penaskade vúti. De kodoso ande Slovakia, si, akának vagyec, kodo to bújte penapé pekado tuke, hogy najrom kote je dož. Kanabáro je čoripe, a tunči mindig to búj vareko kofeleliši, ko ingrel kadala búťa, aj najso keras pekado kope kormány, ko mindig pohatalmo si, mindig kodola keren vaj roden varekas kodoši. Mi kodo penav ande Ungriko, a minge, kodo to bújte keras, kekate kade Slovakia i pelda. Žanas jo bevan, hogy vamende kate ande Ungriko, si čoripe, inke maj baro čoripe si sar kote, ulje, tele sama sande ozda, hajde klamo iso si kote. Ando Ungriko ozda feri jeki, ando intrego Ungriko, baro jo čoripe, haj inke maj baro abla. Pa kado vorbi jas, kada lesko tu penes, hoj, so pendas pa Slovakia i ande Slovakia parom, mi kodo gindi viamende kate si de varekoske arito bujas de penas. Meg mielet kade búti kate amende ande Ungriko ande avelas akának to búj tela sama hogy vamende könnyen sajavel kade búti de mi kade gindi hogy karink amende erom musájavla káverte gindi káverezke gindi per sogodi so amári búti so amári prikeži asi pe amende ande kodo penavtuke hogy muszáj haver káver tegindi, káveres tegindi pe vi o politikusi, haj vi o csororom téle, ande foro, ande gav, ke ande unióvo, amen, inke maj nászul ez, jel maj debu, amári búti, haj inke maj csore avesa, avenerom, inke maj bári prikezsi haver pe amende, kado to bújt edikász, szavora zsérne to bújt, kado to edikász.

Kurkodó Ungrikó Rádióvó Szasz Perománi Síb Pejek Kurko Duvar Saj Malagyon Manca Pe Márcakó Taj Zsója Kogyesz Saj Sunen Amen Kvalla Gábor Esz Sundine Ásendér Lesza

0: Милі послухачі, наш днішній програм се скінчує. Оздравкати від вас Давид Форкош, звукмейстер, і я, Анна Фабія, редакторка. Чуємося у тиждень, а поки міркуйте нас. A műsor újra meghallgatható a www.mediaclick.hu weboldalon.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Rádics Milenko.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Az előttünk álló fél órában egy kiváló újvidéki előadó művész, poppénekes és zeneszerző több mint 40 éves tevékenységéről lesz szó. A vajdasági bolgárapától és horvátországi anyától származó Györgye Balásevicsal, a szerb könnyű zenei élet 80-as, 90-es éveit meghatározó énekessel ismerkedhetnek meg. Bevezetőként hallgassuk meg az 1978-ban általa létrehozott Ráni Mráz pop együttes első albumán megjelentetett Számíthatnak ránk című dalt,

Ez a dal a korabeli ifjúság nem hivatalos himnuszává vált, és Balasevics elsősorban dalszövegeivel és zenei adottságainak kihasználásával egyre népszerűbbé vált. Szerzeményei minden korosztályt és társadalmi réteget megérintett. Következő zenei blokkunkban a vajdasági emberek mentalitásáról szóló dalok csendülnek fel. A bánáti dialektusban előadott De jókat is ettünk valamikor, illetve az egyszerű ember egykoron virgonc kakasáról szóló nóta, valamint a gazdagságban csalódott szegény sorsú legény balladája hallható.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: György Balázsevics igen komoly veszélyt jelentett a 90-es évek Milosevicsi rezsimjének, a politika hétköznapi rombolását és a különböző nemzetiségű népcsoportok egymás ellen fordítását nem nézte ölbetett kézzel. A következő két dal közül az első egy zenei stílus és egy vezényszó ötvözete, amely egyben felszólítás a diktátor távozására, a második nóta pedig ironikus képet ad a volt Jugoszláviából kialakult önálló Horvátország és Szerbia hivatalos állami nyelvéről, amelyek nyelvészek szerint csupán 15%-ban térnek el egymástól.

0: ko će te više voleti i ko će lepše lagati.
1: Szóval György Balázsevics énekel, szórakoztat és az élet húsbavágó igazságairól ironizál. A háború befejezése óta együttesével több nemzetközi koncertet adott, főleg a volt Jugoszlávia területén. 2000-ben budapesti koncertjén az itteni szerb és horvát érdeklődőkön kívül először jöttek komoly számban szerbiai és horvátországi rajongói is. Műsorunk végéhez közeledve az akkor előadott Kicsit tudok magyarul című dalt forgatjuk le.

hold a felhők mögé rejtezett, két csillag van csak az égen, mint a szemét, mint a gyöngy harmad, a... Tján, ez nem kökszik, ez a Gyurgyájak.

0: možeš do véka.
1: Kedves hallgatóink, a Nemzetiségek zenéje mai adásában a kiváló szerb előadó művész, pop énekes Gyorgye Balásevicról szóltunk, aki 2019. február 19-én hunyt el Újvidéken. Halálát követően milliók gyászolták az egykori Jugoszlávia tagköztársaságaiból önálló államokká vált országokban is. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. Mai adásunkat Rádich Milenko szerkesztette és vezette. Köszönöm figyelmüket!

0: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.